adesema ma mmom nyina adwoma mu atena se afrɛ ho kronkron ne tumi ɛwɔ ɛsoro asase ase nnuam ne nhomam tumi biaa sabre obiaa yɛkrado ae yɛatena sɛ yɛbɛabɛyɛ adwuma yɛbɛsom ɛnɛ ɛyɛ dwa da mudwoɔ adesema ma mmom nyina adwoma mu atena se medina ne munukumba apia kubi ɛyɛ na wafrɛ me wasa international megye biribia di ɛ sɛ megye ɔsoro ne asase di megye mu nnoɔma nyinaa di megye deɛ ɔyɛ yɛ nso di megye adeɛ bi atumi wɔ biaa

adesema mama munyina adwuma mu atena se afrɛ ho kronkron ne tumi ɛwɔ ɛsoro asase ase nnuam ne nhomam tumi biaa sabre obiaa yɛkra doro ae yɛatena se yɛba bɛyɛ adwuma yɛbɛsom ɛnɛ ɛyɛ dwa da mudwoɔ adesema mama munyina adwuma mu atena se medina ne mununkumba apia kubi ɛyɛ na wafrɛ me wasa international megye biribia di ɛsɛ megye ɔsoro ne asase di megye mu nnoɔma nyinaa di megye deɛ ɔyɛ yɛ nso di megye adeɛ bi atumi wɔ biaa